Sutresno Budoyo sampun kapiyarso kending randu kentir minggah ladrang ayun-ayun laras belok padet nem kalajengaken ketawang Pusponjolo terus lelagon kupu kui.